Álom, nem lehet ilyen tényleg hónak, hogy az álom, de van egy hívvány, de van egy hívvány. Kérom, hogy a talátok, mert egy jó, lányos,